0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: A károkat Eszék-Baranya megye 30 ezer eurót különít el Omisvárosnak. Hatalmas tűzég a Dinara hegyen. A leváltott ukrán védelmi miniszter Mihajlo Fedorov választások megtartását sürgeti. Súlyosbodott az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. És mai hangfelvételünk a Kopácsi lecsófőző rendezvényről szól.
1: Híreink következnek.
0: A horvát parlament holnap és holnap után rendkívüli ülést tart Gospićban az illegális hulladék ügyében. Az ülést Milanović elnök kezdeményezésére hívták össze, az elnök többek között azt követeli, hogy a kormány vállaljon kötelezettséget az érintett hulladéklerakó azonnali felszámolására, és felügyelje az összes olyan további helyszínt, ahol veszélyes vagy illegálisan lerakott hulladék fordulhat elő. Az ülés összehívására azt követően került sor, hogy félbeszakadt a parlament környezet és természetvédelmi bizottságának Gospićban tartott ülése. Omis térségében felmérik a nagy kiterjedésű tűz okozta károkat. A felvételek segítségével elemzik az égett terület állapotát, hogy időben észleljék az esetleges földcsuszamlásokat. Eszék-Baranya megye 30 ezer eurót különít el az Omis térségét sújtó katasztrofális tűzvész következményeinek a kezelésére. A pénzügyi támogatásról szóló döntést Natasa Tramišak megyei vezető hozta meg. Tramišak hangsúlyozta, hogy ez a gesztus az érintett térséggel való szolidaritást fejezi ki, és köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, a mentőszolgálatok munkatársainak, az önkénteseknek, valamint mindazoknak, akik részt vettek a lángok megfékezésében, életek és értékek mentésében, illetve a helyszíni segítségnyújtásban. Körülbelül 10 napja ég egy hatalmas tűz a Dinara hegyen, amely Bosznia-Hercegovinából terjedt át Horvátországba. A tűzoltókra még rengeteg munka vár. Jelenleg mintegy 30-an vannak a helyszínen, és várhatóan ismét bevetik a légi támogatást. A nyilvánossághoz intézett megdöbbentő beszédében a nemrégiben leváltott ukrán védelmi miniszter Mihajlo Fedorov választások megtartását sürgette Ukrajnában. Kijelentette, hogy az ország rendszer szintű kormányzási válsággal néz szembe, és a demokrácia nem válhat Oroszország túszává. A 35 éves Fedorov Zelenszkij elnök régi szövetségese és rendkívül népszerű védelmi miniszter volt. A múlt hónapban történt váratlan leváltását követően az ukránok országszerte utcára vonultak, követelve a tisztségbe való visszahelyezését. A választások megtartására irányuló felhívása jelenti a legnagyobb belső kihívást Zelenszkij számára a 2022-ben kezdődött orosz invázió óta. A hadi állapot miatt ugyanis azóta tilos választásokat tartani. Zelenszkij egyelőre nem reagált a volt miniszter beszédére. A helyi hatóságok bejelentése szerint a megerősített ebolás esetek száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban meghaladta az 5000-et. Május óta közel 2400 ember vesztette életét, ez az ország 17. és eddigi legsúlyosabb ebola járványa. A vírus olyan törzse terjed, amely ellen nincs engedélyezett védőoltás vagy kezelési mód. Az egészségügyi hatóságok figyelmeztetnek, a jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány megállításához. Szép környezet, jó hangulatú élőzene és vendégszeretet várta a résztvevőket Kopácson a 13. alkalommal megrendezett Lecsófesztiválra. A rendezvényt a Kopácsi Arany János Kultúregyesület szervezi évről évre, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának Tangazdaság és Ifjúsági Központjának az udvarában. A helyi lelkes csapatokból indult Lecsófesztivál pedig mára nemzetközi jellegűvé vált. A Kultúregyesület elnökségi tagja Varga Tímea.
2: Az ötlet az nagyon hirtelen jött, ugyanis adott a főzőfesztivál egész Baranyába. Van halpaprikás főzőfesztivál, van bab főzőfesztivál, van minden főzőfesztivál, de Lecsó éppen nem volt. És a nyári időszak az mindig egy ilyen stagnálás. Mindenki nyaral, de most mi úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk nyaralni, ugyanis a mi falunkban, ugye Kopácson, miután megszüntették a halászatot, a falu népe többségében úgy döntött, hogy kertészettel szeretne foglalkozni, paradicsommal és paprikával. Mi úgy gondoltuk, hogy építünk egy hagyományt, és ez nagyon jól sikerült. Viszont az, hogy főzöl egy lecsót, az nem csak arról szól, hogy főzöl egy lecsót, hanem szerintem ez az a rendezvény, ami összehozza a falusiakat, és összehozza a szűkebb Baranyában élő embereket, az egyesületeket, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy minél többen itt legyenek nálunk, és minél többen részt vegyenek ebben a meleg augusztusi napban, mert ezért még senki nem panaszkodott, hogy meleg van. Viszont azért már panaszkodtak, hogy kevés a hely.
3: Egyébként a hely is adott, mert itt vagyunk. Igen. A Gyönyörű udvarban.
2: Így van, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezúton is a Pedagógus Fórumnak a helyet, hiszen ővelük már évek óta együtt játszunk, úgymond, ezt a mi kis játékunkat. Ha ők nem lennének, akkor nagyon nehezen tudtuk volna ezt megoldani, de mivel ők partnerek mindig és mindenkor, ezért köszönjük nekik, hogy az idén is partnerek voltak ebben a rendezvényben. Idén elég vegyes a felhozatalunk, ugyanis a helyi egyesületek mellett van Kátoly Magyarországról is, akik újak, és remélem, hogy jövőre is vissza fognak jönni, sőt, Vajdaságból is jöttek csapatok, úgyhogy egész nemzetköziek vagyunk itt. Ővelük 4 évvel ezelőtt vettük fel a kapcsolatot egy zenész találkozón Kórogyon, azóta is a legjobb barátok lettünk, és azóta ők jönnek hozzánk zenél, és amíg mi élünk, addig ők fognak jönni, ők a Melodyton együttes a Vajdaságból, úgyhogy mindenkinek ajánlom őket.
0: A magyarországi Kátoly település képviselői Ivánkovics Gábor polgármester vezetésével érkeztek.
4: Egy éve tart, volt nálunk Kátolyban egy nemzetiségi napunk, és meghívtuk a Kopácsi Táncsoportot a rendezvényünkre, és azóta tart a kapcsolat. Terveztünk együttműködést, hát reméljük, hogy tudunk majd valamit létrehozni belőle. 5 fős csapattal érkeztünk Kátolyból. Hát az egyik német képviselő jött, a német nemzetiségi önkormányzatnak a tagja, a feleségem az a horvát nemzetiségi önkormányzatnak a tagja, én meg mind a polgármester. Nálunk is azért van hagyománya, otthon a feleségem ilyenkor, amikor szezon zöldségek vannak, mindig csinál lecsót. Mi szoktunk belerakni kis kolbászszalonnát, sonkát, kis cukkinit is, és akkor így szoktuk. Hát én nem főzök lecsót, feleségem szokta megfőzni. Sokan vannak, jó a hangulat.
0: A vajdasági Melodyton együttes kísérőcsapata Mozorák Erika vezetésével érkezett.
5: Mi Vajdaságból érkeztünk, Bácska Topoláról. Ilyen rendezvényekre szoktunk elmenni, és mindenhova, ahova hívnak ugye bennünket, és ide most már visszatérésen 3. éven átjövünk, úgyhogy. A Kultúregyesülettel is nagyon jó kapcsolatot folytatunk, majd úgy mondom, és fejlődő folyamatban van az egész. Hát most nálunk lecsó fesztiválok nincsenek. Van ilyen, hogy Szárma Fesztivál, ilyen mások a hagyományok, de végül is, ki tudjuk egészíteni egymást. Nálunk Szárma Fesztivál az, ami ilyen nagy durranásnak számított Vajdaságban. Hát az olyan, hogy szóval mindenki magának viszi az alapanyagot, mindent, és akkor hát az egy, mondtuk, úgyhogy 1000-es számba beszélünk a rendezvényről, minden évben több, mint több, mondjuk több 100 versenyzőről beszélünk, ami majd októberben lesz, az nagyon nagy fesztiválnak számít nálunk. Most pár pillanat, holnap lesz a Parasztolimpia, az is egy szép számba összejövetelnek számít minden évben, és minden évben többen és többen vannak. Nagyon jó a hangulat, nekünk tetszik, mindenkinek is tetszik, meg hát valószínű, hogy mi is tetszik nekik, mivel 3. évben is visszahívták a zenekart is, bár együtt a család is már most, hogy a csapat is, hát akkor szívesen jövünk bármikor.
6: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.

Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit augusztus 19-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. A horvát parlament holnap és holnap után rendkívüli ülést tart Gospićban. Omis térségében felmérik a tűz okozta.